0: Ez hevalin
1: Çay cudi
0: Li çay ispan Ez hevala azadiya kurda me bırak